alukosu olofa egbe je alukiri digirigi ologba egbe dilogun nijo dokin ni ojo nijo omo lalomi alubembe ngori igi roko alukoso ngori.